Hozzátette, hogy a pedagógusok egy komplex programot alakítottak ki, amelyben a gyerekek először a közlekedési táblákkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, majd mindezt az imitált valóságban is kipróbálhatják. A projekt ötlete idén évelején fogalmazódott meg, amikor Alexa Mihály a Csaba Park ügyvezetője átvette az irányítást és felmérte a technikai eszközparkot. Ekkor döntöttek úgy, hogy a meglévő 9 elektromos autót hasznosítva egy Kressz oktatóval karöltve dolgozzák ki a tanulási folyamatot, élménnyel ötvöző oktatás. Koncepciót. A próba verzió sikere után a programot az önkormányzat támogatásával kiterjesztették, így a tervek szerint a város összes óvodája részt vehet benne. Andó Tibor oktató kifejezetten az óvodások életkorához igazított szemléletformáló tananyagot állított össze. Kiemelte, hogy a közlekedési morál javítása miatt nem lehet elég korán kezdeni a nevelést, hiszen a gyerekek gyalogosként rollerrel vagy kerékpárral már a forgalom részei. Hangsúlyozta azt is, bízik benne, hogy a gyerekek a megszerzett tudással otthon a szüleiket is óvatosabb vezetésre intik. Mikja Ildikó, a Mackó Kuckó óvoda óvónője beszámolt arról, hogy a kicsik rendkívül élvezik a foglalkozásokat, amelyek jól kiegészítik a mindennapi óvodai ismereteket. Rámutatott, hogy ebben az életkorban a mintakövetésnek óriási szerepe van, és a szülők, valamint pedagógusok jó példája hatékonyan segíti a szabálykövető magatartás kialakulását. Közeledik a határidő a Csabai Kolbász Fesztivál hagyományos kolbász versenyére. A megmérettetésre szánt száraz kolbászokat szeptember 30-áig, vagyis ma estig lehet leadni a Csabai rendezvény pajtában. A versenyre mű vagy természetes bélbe töltött egy egész szál száraz kolbásszal lehet jelentkezni. Várják a húsüzemek, magánszemélyek, valamint a saját fogyasztásra vagy árusításra kolbászt készítők jelentkezését. A felajánlott mintákat személyesen lehet átadni ma 18 óráig Békés Csabán, a Gyulai út 62 2/1 szám alatt található rendezvénypajtában. A beadott kolbászok az átvételkor egyedi sorszámot kapnak, amelyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek a teljes objektivitás érdekében. A minősítést egy szakmai zsűri végzi október 1-én a szabványok és hagyományos házi szokások figyelembevételével. A megmérettetésen az első 10 helyezett részesül díjazásban, emellett külön díjat is kiosztanak. A nyerteseket e-mailben értesítik a szervezők, a díjakat pedig október 22-én a 29. Csabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitóján adják át a Mokri Sámuel sátor színpadán. További információt a megadott fesztiválos telefonszámon lehet kérni.

0: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikuma. Ünnepélyes keretek között adták át a megújult tanműhelyt. A fejlesztések nem csak korszerűbb környezetet teremtenek, hanem új lehetőségeket is kínálnak a jövő szakembereinek. Az elmúlt két tanévben jelentős fejlesztésen ment keresztül az iskola gyakorlati képzési infrastruktúrája. A megújult műhelyekben a gépjármű mechatronikai, az alternatív járműhajtási, valamint a honvédelmi ágazat tanulói szerezhettek modern ismereteket. Malatyinszky Péter igazgató köszönetet mondott a felújításokban közreműködőknek, kiemelve a munkatársak türelmét, amellyel biztosították, hogy az oktatás a munkálatok alatt is folyamatos maradjon. A korszerűsítés nem csak a műhelyeket érintette, megújult az iskola sportpályája, fejlesztették az informatikai termeket, és az Erasmus Plus program révén a nemzetközi kapcsolatok is bővülnek. Mucsi Balázs, a centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény a piacképes tudás mellett nagy hangsúlyt fektet a zöld szemléletre és az elektromobilitásra. Az idei tanévben az iskola bekapcsolódott a honvédelmi drónprogramba is, ahol a diákok a drónok szerelésével és a kapcsolódó műszaki ismeretekkel is megismerkedhetnek. Bodóczi István, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a tanulók olyan eszközökkel sajátíthatják el a szakmát, amelyek a valós munkahelyi kihívásokra készítik fel őket. A diákok nevében Kis Martin Attila, a 14. évfolyamos automatronikai technikus tanuló elmondta, a magas színvonalú oktatás mellett a közösségi szellem és a különleges projektek, például egy versenyautó építése is motiválóan hatnak a fiatalokra. Az idén 60. évfordulóját ünneplő intézmény közel 470 tanuló számára biztosít modern képzést. Főpróba hetéhez érkezett a Békés Csabai Jókai Színház legújabb nagyszabású produkciója. Dís László, Nemes István, Böhm György, Horcsmáros György és Horváth Péter népszerű műzikelje a Valahol Európában. Az október 2-ai premierre készülő társulat nyílt próbán mutatta meg a közönségnek a műhely munkát. A produkció különlegessége, hogy 27 fiatal szereplő dolgozik együtt a színház művészeivel. A próbák már augusztus végén elindultak egy kastély romos melléképületében, igazodva a darab alaptörténetéhez. A több mint 150 jelentkezőből kiválasztott gyereksereg az elmúlt 5 hét alatt teljesen összeforrt a felnőtt színészekkel. Pányik Tamás rendező elmondta, hogy a gyerekszereplőkkel való munka sajátos dinamikát követel, hiszen a tempó felvétele több időt vesz igénybe, de utána elképesztő teherbírással dolgoznak. Kiemelte, a fiatalok meglepő érzékenységgel nyúlnak a nehéz drámai szituációkhoz. A koreográfiát Hevesi Fannival közösen úgy alakították ki, hogy a gyerekek a saját személyiségükkel tölthessék meg a karaktereket. A darab technikai kihívást is jelent, mivel az első felvonásban sok a helyszínváltás, még a másodikban a cselekmény egyetlen térbe sűrűsödik. Árvan Óra díszlet és jelmez tervező egy sérült kastély monumentális homlokzatát álmodta meg a színpadra. Simon Péter a világ elől elzárkózó egykori karmester szerepét Katkó Ferenc alakítja, aki egyenrangú partnerként kezeli a gyerek szereplőket. A színművész úgy fogalmazott, a karaktere számára ez a legfontosabb út, ahogy a gyereksereg visszavezeti őt az életbe és a szeretetbe. A produkció szakmai mérföldkő is, mivel Pányik Tamás rendezőnek és Hevesi Fanni koreográfusnak ez az első munkája a Békés Csabai Teátrumban. A bemutatót október 2-án tartják a nagy színpadon. Súlyos állapotban szállította a kórházba a mentők egy férfit, aki hétfőn este szenvedett balesetet Békés külterületén az elektromos rollerével. A 43 éves sofőr erősen ittasan és bukósisak nélkül közlekedett este 9 óra körül, amikor elektromos kétkerekűjében letért a kerékpárútról és elesett. A mentők súlyos fejsérülésekkel és csonttörésekkel vitték kórházba. A hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében hangsúlyozzák, elektromos rollerrel ittasan közlekedni rendkívül veszélyes. Hozzáteszik, hogy a megfelelő védőfelszerelések, mint a bukósisak, valamint a térd és könyök védők baleset idején jelentősen csökkenthetik a sérülések súlyosságát. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Fákjás felvonulással óriási hangulattal kezdődött a 34. Csabai Garabanciás napok. Árverésen értékesíti belvárosi ingatlanát az önkormányzat. Megtelt a vasútállomás peronja, megérkezett az Orient Express. Borlovagavatást, jótékonysági bált tartottak. Már is mondom a részleteket. Már 34. alkalommal telt meg a város középiskolások hangjával Békés Csabán. Magyarország legnagyobb diák eseménye hagyományosan Fáklyás felvonulással rajtolt el. Az Andrássy utat megtöltő 1000 szállal várt eseményen izzott a levegő, miután a diákok fáklyák fényével vonultak át a Korzó térről a főtérre. Kurucz Lilibel, a városi iskolástáb tagja elmondta, ez a rendezvény az iskolai közösség legerősebb kovácsa, ahol a résztvevők megmutatják tudásukat és mindent beleadnak a győzelemért, olyannyira, hogy a hangja már az elején elment. A diák polgármesteri címért versengő 7 induló középiskola hatalmas hangulatot teremtett ötletes installációkkal, egyenpólókkal, fergeteges szurkolással. A főtéren közben Danny Better zenéje melegítette be a teret, amit hamarosan előzönlött a hatalmas tömeg, miközben a zsűri szorgosan pontozott. Fodor Gábor főszervező elmondása szerint bár minden évben felmerül a hagyományos programelemek esetleges módosítása, a rendezvény már a szinte kőbe vésetté vált. Mint megjegyezte, a 10-15 éve visszajáró egykori diákokat leginkább a rendezvény magával ragadó sodró lendülete vonza vissza. A színpadra épő Szarvas Péter polgármester köszöntötte a diákságot és biztosította őket arról, hogy a megyeszékhely megbecsüli a fiatalságot és fontosnak tartja bevonni a fiatalokat érintő városvezetői döntésekbe. Az est végén a 7 diák polgármester jelölt is bemutatkozott, rövid kortes beszédekben méltatva saját iskolai pártját és jövőbeni terveit. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a csütörtökig tartó Csabai Garabanciás napok. Nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Békés Csabai önkormányzat a Sétáló utcában az Andrássy úton található 91 négyzetméteres plusz egy 9 négyzetméteres lodzsával rendelkező belső kétszintes lakás és műterem megnevezésű ingatlanát. A felújításra szoruló beázásnyomokat mutató lakás a frekventált elhelyezkedése révén kiváló infrastruktúrális kapcsolatokkal bír. Az árverésen magánszemélyek és átlátható szervezetek vehetnek részt, amennyiben október 14-ig befizetik a 3.750.000 forintos letéti díjat az önkormányzat bankszámlájára. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában. A nyertes árverezőnek 30 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést, a teljes vételárat pedig 40 napon belül kell megfizetnie. Az ingatlan megtekintéséhez szükséges előzetes időpontot a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT-nél, még a további részleteket a polgármesteri hivatal stratégiai fejlesztési osztályán lehet egyeztetni. Ünnepélyes keretek között tartotta meg hagyományos borlovagavatási és előléptetési ceremóniáját szombat kora este az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének Délalföldi Régió Békés Csaba lovagi széke. A rendezvény részvevői díszes lovagi öltözékben a marsall irányításával vonultak át a Kornélia étteremből a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomba, ahol Verasztó János evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ünnepségen hivatalosan is borbíróvá avatták Szekeres Margitot, bor dámává Dávid Ilonát, borlovaggá pedig Meyerhofer Miklóst iktatták be. A borlovagrend alapvető célkitűzése, hogy a lovagi erények felélesztése mellett a bor közösség teremtő és szakrális jellegének tiszteletével erősítse az emberi értékeket. A templomi szertartást követően a Kornélia étteremben borlovagi vacsora és jótékonysági bál következett, amelynek fővédnöke Tajti Mártonait a világbajnok súlylökő, védnöke pedig Szántó Tamás az Outpont alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az esemény bevételével az autista személyeket és családjaikat segítő alapítvány munkáját támogatták a jelenlévők.

Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este a Békés Csabai vasútállomáson, ahol napnyugta után rövid időre megállt a világ leghíresebb vonata, az Orient Express. A késői időpont ellenére a peron gyakorlatilag megtelt érdeklődőkkel, családokkal, fiatalokkal és idősekkel, akik közül sokan kifejezetten családi programként várták a szerelvény megérkezését. A legendás vonat szombaton érkezett Magyarországra, és a budapesti éjszakázás után vasárnap délután indult tovább Románia és Isztambul felé, így haladt át Békésvár megyén is. Miután kiderült, hogy a vonat negyedik vágányra érkezik, a tömeg még tovább duzzadt, sőt a harmadik vágány mellett is sokan gyülekeztek, hogy lássák a különleges, a korábbi éveknél is hosszabbnak tűnő szerelvényt. Az ablakok mögött vacsorázó utasok és fotókat, szelfiket készítő helyiek között vidám pillanatok alakultak ki, néha szinte az volt a kérdés, hogy ki néz kit. A több mint 140 éve 1883-ban induló Orient Express eredetileg Párizst kötötte össze Romániával, Bécsen, Budapesten, Bukaresten keresztül, majd az 1920-as évekre már isztambulig közlekedett. A luxus szimbólumaként elhíresült vonat fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, bár a történelem során számos emlékezetes pillanat kísérte útját, például az az eset, amikor a hófogságába esett szerelvény inspirálta Agatha Christie híres bűnügyi regényét. Aki ma a legendás vonattal szeretne utazni Párizs és Isztambul között, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legolcsóbb kabinba szóló jegy ára is valamivel több mint 8 millió forintnak megfelelő összegnél kezdődik, de ennél jóval drágább helyek is elérhetők a luxus vonaton. Több mint 110 millió forintból fejlesztik a külterületi utakat Szeghalmon. A beruházás megvalósulásához a város önkormányzata saját forrást is biztosít a nyert támogatás mellé. A helyi képviselőtestület a közelmúltban tartott ülésén egyhangulag döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelynek keretében kiválasztják majd a munkálatok elvégzéséért felelős kivitelezőt. Különleges egységet alkotva találkozik az erdő, a zene és a művészet Gyulán és környékén. Péntek délután az Almási Kastély parkjában vette kezdetét a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat, amely a hétvégén a Városerdőn folytatódott. Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény sorozatot 23. alkalommal tartották meg, míg a Körösök völgyében 2015 óta van jelen a program, amely 2016 óta már határon túli kiterjesztéssel büszkélkedhet. Tette, hogy a kezdeményezés célja kezdettől fogva az, hogy a zene a természet erejével formálja a közösségek fenntartható életvitelét, miközben a klasszikus zene, népzene, jazz, világzene várja a látogatókat az erdei

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Difference.

szíve már nem megmerték tenni, hogy azt a drága jót tett nem merték venni. Rettegett ez a dátum, 920. január 16, a gold senki sem irat. Van egy nagy tó, vagy nem pihen Chicago, ott van megváltó, ellen nagy szolgáló.

várlak. Tomboló szerelem, forró szenvedély, nincs többi űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött, az a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más.

0: in bandás.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este ha rám tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós Munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Hajrá, stúdióban Ritsu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
1: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés, gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
0: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
1: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő fölismerte, és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ezt egy darabig tolerálta, a szervezetem majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyulag az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
0: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
1: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül, tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
0: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál, nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebénulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
1: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
0: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres Rescue Teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
1: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. egy hatalmas katasztrófa volt, ezt a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretett szolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérült és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel a török hatóságok előtt le a kalappal, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
0: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évbe?
1: Még nem,
0: 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
1: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy emberek, egy csoportját, akik 6-8-an voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ennyi bevezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
3: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második-harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kannabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója, ő lett a névadója az első herbál vagy herbál.
2: De egyébként van valami köze hozzá?
3: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltólistára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen kataton állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen. 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éven nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
2: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
3: A hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a eleinte, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen, és mondom, az orosz ruletre tudnám. Azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni, nem akar meghalni, el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy az drog nem, a drog rossz, a drog káros, az nem fogja megfog, nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak, ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nem nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. A még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is, de ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nem nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen vegyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlat itt során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak, az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban, van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is

0: védenünk kell, és itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert elváloztam, hanem kitalálnak mindenféléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
1: Lesz a büntetésektől való félelem?
0: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
1: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
0: Ellátjuk a sérültet, az az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. És ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségire, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
1: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki. Sokszor probléma az, hogy nem mernek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket? Mire figyeljenek oda?
0: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem tehető legjobb módon első segélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi. Igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az első segélynyújtók felé, hogy nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az első segély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ez ügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Rádió. Van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy három gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, három gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már pártként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem
3: az ez áldozat, az alapja. Ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos levedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag három kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen, nem. Három kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, egy-két napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú, pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drogprevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: Hosszú Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elrendelte Sesztárt Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság a Volánbusz ügyben elkövetett hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A KDNP-s országgyűlési képviselőt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette őrizetbe, mentelmi jogának felfüggesztését követően. A gyanúsítás szerint a volt tárcavezető mintegy 11 milliárd forint kenőpénzt fogadott el a Volánbusz túlárazott jármű beszerzéseihez kapcsolódóan, a nyomozó hatóságok pedig már vagyonzárást is elrendeltek az ügyben. Közé tette a Forbes a 100 leggazdagabb magyar idei listáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1785 milliárd forinttal, őt Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor és Szíj László követi. A 100 legtehetősebb üzletember összvagyona megközelíti a 13 billió forintot. A rangsor élmezőnyének helyzet itt azonban alapjaimban rendezheti át az 5 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett új adókulcs. A gazdasági magazin elemzése szerint az áprilisi kormányváltás óta megváltozott jogi és gazdasági környezet, a megindult hatósági vizsgálatok, valamint az állami kifizetések befagyasztása miatt a következő évben komoly átrendeződés várható a listán. November 4-én indul el a nyitottakták.hu weboldal, ahol korlátozásmentesen válhatnak kereshetővé és letölthetővé az egykori állambiztonsági szervek iratai. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tájékoztatása szerint első körben a hatos kartonok és a B-naplók kerülnek fel az adatbázisba, míg a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatala 2027. februárjáig várható. Az új felületen mintegy 50-60 ezer nevet tesznek elérhetővé, a személyes és érzékeny adatokat tartalmazó részeket azonban a jogszabályoknak megfelelően továbbra is takarni fogják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: október első napja is, nem figyeltünk oda, aztán ebből az évből is eltelt már gyakorlatilag 9 teljes hónap, és belevágunk a tizedikbe. Jó reggelt, 6 óra is elmúlt, a Start Rádiót hallgatják, sok zenével és most még többel. Csütörtök van, a hét utolsó előtti munkanapját rajtoltathatjuk el együtt.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Ma október 1-je van, a Malvinokat üdvözöljük, rajtuk kívül a Ludovikák, a Rómeók és a Teréziák is köszönhetőek a mai nap folyamán.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Október 1-je van, a Malvinokat köszöntjük, és természetesen a születésnaposokat is, akik egy napon ünnepelhetnek. M. Medek Anna, a szoprán opera énekesnővel, Marianne Brandt, német festőnő, szobrász, formatervező, a Bauhaus mozgalom tagja is ezen a napon született, akárcsak Bártos Lajos zeneszerző, és Bártos Ödön hegedűművész is.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése, és bizony-bizony már 7 óra lesz. Egyre többen indulnak neki a csütörtöki munkanapnak. Én pedig egyre inkább hozom a hasznos infokat és a jó zenéket. 7 órakor híreket is hallgatunk, és a következő órára én magam is készülök nagyon sok fontos, hasznos, érdekes információval.
1: Sokat nem, sokat
2: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Feljelentést tett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés ügyében, amelyet még januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett cég egyik vezetője a minisztérium felső vezetője volt, így az ügyben hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárcáknál zajló átvilágítások során minden hasonló gyanús szerződést jogi útra terelnek. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt, valamint kártalanítást követelnek a Magyar Honvédségtől a COVID-oltást megtagadása miatt elbocsátott katonák, akiket az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában hallgattak meg. Az érintettek képviselői hangsúlyozták, hogy a politikai megtorlás áldozatai lettek, mivel az oltatlan katonáktól a juttatásokat megvonták, fizetés nélküli szabadságra küldték őket, majd végkielégítés nélkül távolították el őket a seregből. A bizottság a legközelebbi ülésén a Honvédelmi Minisztérium képviselőit hallgatja meg az ügyben, mielőtt döntene az érintettek kártalanításáról szóló törvényjavaslatról. Megszüntette a bíróság Őrsi Gergely Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását a budai park fenntartási ügyben. A fővárosi törvényszék az ügyészségi indítványnak helyt adva mind a 8 gyanúsított esetében bűnügyi felügyeletet rendelt el, amelynek keretében az érintettek nyomkövetőt kapnak és mozgásukat egy adott ingatlanra korlátozzák. A bíróság szóvivője kiemelte, a nyomozás előre haladása és a letartóztatásban töltött idő miatt az eljárási célok eléréséhez a továbbiakban már elegendő az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: hajtuk 7 órát, jó reggelt kívánok egész úton, például a munkahely irányába is a Start Rádió szól. Október legelső napján, amikor a Malvinok a névnaposok, üdvözlöm őket, és persze hozom a jó zenéket megállás nélkül a nap megfelelő indításához.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdekel, lőttél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem mond, sokat nem.
1: Még több.
0: És még több.
1: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ma sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music Latte.
0: Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
5: Start Rádió. Start Rádió.
6: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, a 2032-es Európa-bajnokság végéig meghosszabbították Luis de la Fuente szerződését a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként. Így az elnök addig biztos, hogy ott lehet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szene.
0: És még több.

Október 1-je van a Malvinok névnapja, zenei világnap és az idősek világnapja is. 1869-ben ezen a napon a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában vezették be a postai levelező lapok használatát. 1880-ban ezen a napon Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. Ezen a napon 1908-ban Harry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára akkor $825 volt, így számolva az inflációval mindennel azért az piszkosul sok lóvé volt akkoriban. Sok lesz.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió, 8 óra is elmúlt már. Sokan ott vannak a munkahelyen, és ilyenkor elgondolkoznak az élet nagy dolgain, pont ezért fogjuk ebben az órában a karrierünket megbeszélni. Érdemes velem rádiózni, és addig is sok zenét hallgatni.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk a karrier célunkat, hogy miért is dolgozunk. Sokan a konkrét pozícióra vagy pénzre koncentrálnak, pedig a hosszú távú elégedettséget inkább az érzések határozzák meg. Például szeretnénk, ha fontosnak éreznénk magunkat, ha kihívásokkal teli lenne az életünk, de persze ne égjünk ki, vagy szeretnénk, hogyha szabadon oszthatnánk be az időnket. Ezek az érzések segítenek megfogalmazni, milyen értékek mentén érdemes a karrier célt kitűzni, nem csak címek vagy fizetés alapján.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: programajánló.
1: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene.
2: Start Rádió.
0: És

0: Ez itt a Start Rádió. Nagyon-nagyon fontos, hogy a karrier céljunkkal megfelelően tisztában legyünk. Például a kokáért van egy kis gyakorlat, ami segít lebontani a vízióinkat konkrét lépésekre. Osszuk fel rövid, közép-hosszú távra. Például rövid távon kitűzhetjük, hogy nem tudom, én megtanulom az Excel haladó szintű használatát. Ez 3-6 hónap. Középtávon 1-2 években gondolkozunk, mondjuk belső váltással elindulok a projektvezetés irányába. Hosszú távú cél 3-5 évben tűzendő ki, például saját vállalkozást indítok. Érdemes ezeket önmagunkban tisztázni, hogy mik a rövid, közép és hosszú távú céljaink, innentől kezdve tudjuk, hogy miért dolgozunk.
1: Reggeli Start. Music Lab.

0: Ez a Start Rádió, csoda szép reggelt kívánok csütörtökön. Nem sokára 9 óra, lassacskán délelőttbe vágunk, így a mai műsorunk véget ért, de természetesen egész nap szól a Start Rádió hasznos infokkal és jó zenékkel, én pedig jövök holnap reggel 6 órától majd ismételten.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Turn's gonna rock the place.
1: 쇼가
2: 쇼가
1: 내리.
2: 리메이크다.
1: 리메이크다.
3: 스토트 라디오.

0: Sok a szere,
1: Stort Rádió,
0: és még több.

0: Start Rádión indul a Napilazza, a következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál. Bürgés Dávid, hozom a hasznos infókat és a jobbnál jobb zenéket, hogy feltöltsük energiával a mai délelőtti munkaidőt is.
1: Napilazza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
0: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

0: sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napilaza, egy kis visszatekintés az időben, a múltban, több évtizedre, ugyanis 33 évvel ezelőtt ünnepeltük először október 1-én az idősek világnapját. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek napjaként tartják számon. És egy másik nagyon fontos nap is a mai, 49 éve méghozzá, a zene világnapja is itt van, egy világhírű hegedűművész Yehudi Menuhin kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-ét a zene világnapjának nyilvánította 1975-ben, tehát ez az október 1 egy igazán fontos eseményekkel színesített nap lett.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de

és még több a Start Rádión ez a napi laza, az első óránk pedig már is a végéhez ért, de a következő 60 percben is itt vannak velünk a jobbnál jobb zenék, hogy fel tudjuk tölteni energiával a délelőtt utolsó óráját, és rádiózzunk együtt.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, folytatódik a napi lazza, ebben az órában is itt vagyok, immár ez a második 60 perc a műsornak és az utolsó órája a délelőttnek. Frissítsük fel magunkat egy picit és vessük bele a munkába még az ebédidő előtt magunkat.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene is még több a Start Rádión a Napi laza szól. Érdemes figyelni nagyon az allergiásoknak, ugyanis az ősszel is tart még az allergia szezon. A nyári szezon kihúzódott egy picit, erre már évek óta hívják fel a szakemberek a figyelmünket egyébként, hogy nem a megszokásból kell akár az allergiás terápiát is követni. A nyár végével nem szűnnek meg a tünetek, legalább közepes mértékben a legtöbb allergén, ami eddig megtalálható volt a levegőben, még mindig megtalálható, szóval érdemes így készülni és az allergiás kezelésünket, terápiánkat folytatni, ha éppen ezzel küzdünk, vagy ha nem tudtuk volna eldönteni, hogy mitől prüszkölünk annyit. Jó egészséget, kitartást mindenkinek!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. A műsor végéhez értünk, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgi és Dávid szólt, jövök holnap is. Rádiózunk együtt majd az utolsó délelőtti két órában, legközelebb is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 30-a szerda, déli 12 óra van. Biztonságos közlekedésre nevelik az óvodásokat az új Kressz-Ovi programban. Szerda estig várják a száraz kolbászokat a Csabai Kolbász Fesztivál versenyére. Megújult tanműhelyeket adtak át a BSC Kemény Gábor technikumában. Főpróba hetihez érkezett a Valahol Európában. Már is mondom a részleteket. Különleges élményprogram segítségével tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait a Békés Csabai óvodások. A Csaba Park csarnokában megrendezett Kressz-Ovi kezdeményezésen a kisgyerekek elméletben és gyakorlatban elektromos kisautók volánja mögött sajátíthatják el a szabályos, gyalogos és autós közlekedés alapjait. A Békés Csabai önkormányzat fenntartásában működő óvodákban számos képességfejlesztő program érhető el, ezek sorába illeszkedik a legújabb kezdeményezés. Varga Tamás alpolgármester mutatott, hogy az Ovi Kressz élményszerűen közvetíti a gyerekek számára a tudatos közlekedés alapismereteit. Hozzátette, hogy a pedagógusok egy komplex programot alakítottak ki, amelyben a gyerekek először a közlekedési táblákkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, majd mindezt az imitált valóságban is kipróbálhatják. A projekt ötlete idén évelején fogalmazódott meg, amikor Alexa Mihály a Csaba Park ügyvezetője átvette az irányítást és felmérte a technikai eszközparkot. Ekkor döntöttek úgy, hogy a meglévő 9 elektromos autót hasznosítva egy Kressz oktatóval karöltve dolgozzák ki a tanulási folyamatot, élménnyel ötvöző oktatási koncepciót. A próba verzió sikere után a programot az önkormányzat támogatásával kiterjesztették, így a tervek szerint a város összes óvodája részt vehet benne. Andó Tibor oktató kifejezetten az óvodások életkorához igazított szemléletformáló tananyagot állított össze. Kiemelte, hogy a közlekedési morál javítása miatt nem lehet elég korán kezdeni a nevelést, hiszen a gyerekek gyalogosként rollerrel vagy kerékpárral már a forgalom részei. Hangsúlyozta azt is, bízik benne, hogy a gyerekek a megszerzett tudással otthon a szüleiket is óvatosabb vezetésre intik. Mikja Ildikó, a Mackó Kuckó óvoda óvónője beszámolt arról, hogy a kicsik rendkívül élvezik a foglalkozásokat, amelyek jól kiegészítik a mindennapi óvodai ismereteket. Rámutatott, hogy ebben az életkorban a mintakövetésnek óriási szerepe van, és a szülők, valamint pedagógusok jó példája hatékonyan segíti a szabálykövető magatartás kialakulását. Közeledik a határidő a Csabai Kolbász Fesztivál hagyományos kolbász versenyére. A megmérettetésre szánt száraz kolbászokat szeptember 30-áig, vagyis ma estig lehet leadni a Csabai rendezvény pajtában. A versenyre mű vagy természetes bélbe töltött egy egész szál száraz kolbásszal lehet jelentkezni. Várják a húsüzemek, magánszemélyek, valamint a saját fogyasztásra vagy árusításra kolbászt készítők jelentkezését. A felajánlott mintákat személyesen lehet átadni ma 18 óráig Békés Csabán, a Gyulai út 62/1 szám alatt található rendezvénypajtában. A beadott kolbászok az átvételkor egyedi sorszámot kapnak, amelyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek a teljes objektivitás érdekében. A minősítést egy szakmai zsűri végzi október 1-én a szabványok és hagyományos házi szokások figyelembevételével. A megmérettetésen az első 10 helyezett részesül díjazásban, emellett külön díjat is kiosztanak. A nyerteseket e-mailben értesítik a szervezők, a díjakat pedig október 22-én a 29. Csabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitóján adják át a Mokri Sámuel sátor színpadán. További információt a megadott fesztiválos telefonszámon lehet kérni.

0: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikuma. Ünnepélyes keretek között adták át a megújult tanműhelyt. A fejlesztések nem csak korszerűbb környezetet teremtenek, hanem új lehetőségeket is kínálnak a jövő szakembereinek. Az elmúlt két tanévben jelentős fejlesztésen ment keresztül az iskola gyakorlati képzési infrastruktúrája. A megújult műhelyekben a gépjármű mechatronikai, az alternatív járműhajtási, valamint a honvédelmi ágazat tanulói szerezhettek modern ismereteket. Malatyinszky Péter igazgató köszönetet mondott a felújításokban közreműködőknek, kiemelve a munkatársak türelmét, amellyel biztosították, hogy az oktatás a munkálatok alatt is folyamatos maradjon. A korszerűsítés nem csak a műhelyeket érintette, megújult az iskola sportpályája, fejlesztették az informatikai termeket, és az Erasmus Plus program révén a nemzetközi kapcsolatok is bővülnek. Mucsi Balázs a centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény a piacképes tudás mellett nagy hangsúlyt fektet a zöld szemléletre és az elektromobilitásra. Az idei tanévben az iskola bekapcsolódott a honvédelmi drónprogramba is, ahol a diákok a drónok szerelésével és a kapcsolódó műszaki ismeretekkel is megismerkedhetnek. Bodóczi István országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a tanulók olyan eszközökkel sajátíthatják el a szakmát, amelyek a valós munkahelyi kihívásokra készítik fel őket. A diákok nevében Kis Martin Attila, a 14. évfolyamos automatronikai technikus tanuló elmondta, a magas színvonalú oktatás mellett a közösségi szellem és a különleges projektek, például egy versenyautó építése is motiválóan hatnak a fiatalokra. Az idén 60. évfordulóját ünneplő intézmény közel 470 tanuló számára biztosít modern képzést. Főpróba hetéhez érkezett a Békés Csabai Jókai Színház legújabb nagyszabású produkciója. Dís László, Nemes István, Böhm György, Horcsmáros György és Horváth Péter népszerű műzikelje a Valahol Európában. Az október 2-ai premierre készülő társulat nyílt próbán mutatta meg a közönségnek a műhely munkát. A produkció különlegessége, hogy 27 fiatal szereplő dolgozik együtt a színház művészeivel. A próbák már augusztus végén elindultak egy kastély romos melléképületében, igazodva a darab alaptörténetéhez. A több mint 150 jelentkezőből kiválasztott gyereksereg az elmúlt 5 hét alatt teljesen összeforrt a felnőtt színészekkel. Pányik Tamás rendező elmondta, hogy a gyerekszereplőkkel való munka sajátos dinamikát követel, hiszen a tempó felvétele több időt vesz igénybe, de utána elképesztő teherbírással dolgoznak. Kiemelte, a fiatalok meglepő érzékenységgel nyúlnak a nehéz drámai szituációkhoz. A koreográfiát Hevesi Fannival közösen úgy alakították ki, hogy a gyerekek a saját személyiségükkel tölthessék meg a karaktereket. A darab technikai kihívást is jelent, mivel az első felvonásban sok a helyszínváltás, még a másodikban a cselekmény egyetlen térbe sűrűsödik. Árvan Óra díszlet és jelmez tervező egy sérült kastély monumentális homlokzatát álmodta meg a színpadra. Simon Péter a világ elől elzárkózó egykori karmester szerepét Katkó Ferenc alakítja, aki egyenrangú partnerként kezeli a gyerek szereplőket. A színművész úgy fogalmazott, a karaktere számára ez a legfontosabb út, ahogy a gyereksereg visszavezeti őt az életbe és a szeretetbe. A produkció szakmai mérföldkő is, mivel Pányik Tamás rendezőnek és Hevesi Fanni koreográfusnak ez az első munkája a Békés Csabai Teátrumban. A bemutatót október 2-án tartják a nagy színpadon. Súlyos állapotban szállította a kórházba a mentők egy férfit, aki hétfőn este szenvedett balesetet Békés külterületén az elektromos rollerével. A 43 éves sofőr erősen ittasan és bukósisak nélkül közlekedett este 9 óra körül, amikor elektromos kétkerekűjében letért a kerékpárútról és elesett. A mentők súlyos fejsérülésekkel és csonttörésekkel vitték kórházba. A hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében hangsúlyozzák, elektromos rollerrel ittasan közlekedni rendkívül veszélyes. Hozzáteszik, hogy a megfelelő védőfelszerelések, mint a bukósisak, valamint a térd és könyök védők baleset idején jelentősen csökkenthetik a sérülések súlyosságát. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. De jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól: sziasztok, a feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki ma is reggel óta ezzel dolgot intéz. Szeretném, hogyha tudná, hogy észreveszem, mennyit tesz a családért, még akkor is, hogyha ezt nem mondom elégszer. Ez most csak egy kis meglepetés neki. Köszi, Zoli.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! A kollégáknak küldök egy dalt, a hét elején még olyan messzinek tűnt a hétvége, most viszont már kezd közelebb kerülni. Addig is szóljon egy jó kis zene, aztán folytatjuk a munkát. Köszi, Gábor! Jó munkát kívánok nektek!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a páromnak, aki szerintem már nagyon várja a hétvégét, én pedig csak annyit üzenek neki. Még egy péntek, és megvan. Köszi, Balázs!
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

hogy hónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma október 1-e, csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Malvin nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Bálint Ádám magyar színész, énekes, de ma ünnepli születésnapját Fábián Éva magyar énekesnő, és Marics Peti magyar énekes, színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütésé lesz a főszerep, csak a nyugati tájak fölött lehet vastagabb fátyolfelhő. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli eszélök is. Napközben majd 23-27 fokot mérhetünk.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma október 1-e, csütörtök van. Ez a nap pedig több szempontból is különleges. Ma ünnepeljük a Zene Világnapját, ami talán nem is lehetne szebb alkalom arra, hogy egy rádióban egy kicsit megálljunk és belegondoljunk, mennyi mindent jelent nekünk a zene. Van, akinek egy régi emlék jut eszébe róla, valakinek egy szerelem, egy nyári este, egy családi pillanat, vagy egyszerűen csak egy dal, amitől jobb kedve lesz. A Zene Világnapját egyébként 1975-ben rendezték meg először október 1-én. És ugyanez a nap az Idősek Világnapja is. Talán ez a kettő gyönyörűen össze is kapcsolódik, hiszen hány olyan dal van, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől ismerünk, és amelynek már az első hangjai visszavisznek bennünket egy régi időszakba. Október 1-én 1990 óta az ENSZ által kijelölt Idősek Világnapja. És még egy érdekes zenei évforduló, 44 évvel ezelőtt ezen a napon Japánban megjelent az első kereskedelmi CD lejátszó. Akkoriban körülbelül 674 dollárba került, és ezzel egy teljesen új korszak kezdődött a zenehallgatásban.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottam.

Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. A látásmód választás kérdése, azt látjuk, amit látni akarunk, változtasd meg, amit látni akarsz, és meg fog változni, amit látsz. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Most tart a 98.4-en, október 1-e van a mai napon a Malvinok ünneplik névnapjukat. Malvin germán eredetű összetett női név, elemeinek valószínűleg a jelentése bíróság és barát. Ezt hogy hozták össze, nem tudni. A németben egyébként a Malvin férfi név, a női névpárja a Malvine. Kedves Malvinok, boldog névnap az, ne adjátok fel, csak boldogságot a születésnaposoknak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szakmai aggályok ellenére politikai elvárás miatt kellett civilekkel éles gránátot dobatni azon a felkészítésen, ahol 2025-ben súlyos baleset történt Újdörögdön. Közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a parlamenti bizottság zárt ülése után. A tárcavezető hangsúlyozta, a katonák előre jelezték a veszélyeket, ám a feladatot mégis végre kellett hajtaniuk. A miniszter beszámolt a csádi katonai misszióról is, amelyre eddig csak nem 4 milliárd forintot költöttek el. Szakmai és etikai belső vizsgálatot rendeltek el a Budapesti Operett Színházban a munkavállalóktól érkezett számtalan panasz és szakmai jelzés miatt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a vizsgálat pártatlan és zavartalan lefolytatása érdekében Kis B. Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A tárca hangsúlyozta, hogy az intézmény napi működése és az előadások megtartása a vizsgálat ideje alatt is biztosított marad. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Dunakeszi járműjavító korábbi magántulajdonosainak gazdálkodása miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak. A köztulajdonába visszakerült üzemben már újraindították a MÁV-kocsik fővizsgáit, miközben az egyiptomi vasúti megrendelés lezárásáról is tárgyalásokat folytatnak. A kormánymű csavarjainak korróziós hibája miatt világszerte majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az akció a 2013 és 24 között gyártott Golf, Tiguan, Touran és Caddy, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start 98.4-en. Holnap a napsütésé lesz a főszerep az időjárás tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy felhők ne lennének az égen, de csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 26 fokot mérhetünk.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: Közmépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Pattumer úton. Jó utat!
2: Abla.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség Magyarországi irodája, ahol 10 ügyész vizsgálja majd az uniós forrásokkal kapcsolatos csalásokat és korrupciót. Laura Kodruca kövesi európai főügyész budapesti tárgyalásait követően elmondta, a szervezet hatásköre visszamenőleg a 2021. júniusa óta elkövetett bűncselekményekre is kiterjed. A csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot még idén az országgyűlés elé terjesztik, a magyarországi eljárásokban pedig 10 delegált ügyész jár majd el. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék villogó használatának szabályait. A magyar közlönyben megjelent rendelet értelmében a jövőben a miniszterek közül kizárólag a belügyminiszter veheti igénybe a rendőrségi személyvédelmi gépjárműveket. Az új előírások szerint a hatóság 60 napon belül felülvizsgálja, és szükség esetén visszavonja a korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket, míg az engedélyköteles járműveknél a használat célját és útvonalát pontosan dokumentálni kell. Közé tette a Forbes a 100 leggazdagabb magyar idei listáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1785 milliárd forinttal. Őt Csányi Sándor, Felcsuti Zsolt, Veres Tibor és Szíj László követi. A 100 legtehetősebb üzletember összvagyona megközelíti a 13 billió forintot. A rangsor élmezőnyének helyzetét azonban alapjaiban rendezheti át az 5 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett új adókulcs. A gazdasági magazin elemzése szerint az áprilisi kormányváltás óta megváltozott jogi és gazdasági környezet, a megindult hatósági vizsgálatok, valamint az állami kifizetések befagyasztása miatt a következő évben komoly átrendeződés várható a listán. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
3: még több.
4: Tart Rádió.

Yeah. Ez a Start a 98.4-en, az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelt a paragfi pollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció. A pollen terhelés egyébként csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek. Frontmentes idő van többnyire, a nagy napi hőingás azonban többeknél vérnyomás problémákat és keringési panaszokat okozhat. Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, balesetmentes közlekedők.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: Közműépítés van több helyen, érdemes odafigyelni Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batony úton is. Jó utat!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. Ma van a zenei világnap. 79 éve született Somm Lajos zenész, basszus, gitáros, a Piramis együttes alapítója. 59 éve a Pink Floyd megérkezett New Yorkba, hogy megkezdje első amerikai turnéját. És 46 éve 1980-ban a mai napon először jelent meg egyetlen férfi képével a címlapján a Ladies Home Journal, vagyis a Hölgyek Otthoni Újságja című lap. A képen pedig nem más szerepelt, mint Robert Redford, aki 97 évnyi lapszámok után érdemelte ki a megtiszteltetést.

tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap 3-kor várok mindenkit vissza, addig is, ha tehetitek, hallgassátok minél többet a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt, valamint kártalanítást követelnek a Magyar Honvédségtől a Covid-oltás megtagadása miatt elbocsátott katonák, akiket az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában hallgattak meg. Az érintettek képviselői hangsúlyozták, hogy a politikai megtorlás áldozatai lettek, mivel az oltatlan katonáktól a juttatásokat megvonták, fizetés nélküli szabadságra küldték őket, majd végkielégítés nélkül távolították el őket a seregből. A bizottság a legközelebbi ülésén a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét hallgatja meg az ügyben, mielőtt döntene az érintettek kártalanításáról szóló törvényjavaslatról. November 4-én indul el a nyitottakták.hu weboldal, ahol korlátozásmentesen válhatnak kereshetővé és letölthetővé az egykori állambiztonsági szervek iratai. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tájékoztatása szerint első körben a 6-os kartonok és a B-naplók kerülnek fel az adatbázisba, míg a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatala 2027. februárjáig várható. Az új felületen mintegy 50-60 ezer nevet tesznek elérhetővé, a személyes és érzékeny adatokat tartalmazó részeket azonban a jogszabályoknak megfelelően továbbra is takarni fogják. Feljelentést tett Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés ügyében, amelyet még januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett cég egyik vezetője a minisztérium felső vezetője volt, így az ügyben hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárcáknál zajló átvilágítások során minden hasonló gyanús szerződést jogi útra terelnek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
6: Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.

0: Sportrádió.
1: Még egy pár szó így a művelődésszervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődésszervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz. Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
2: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha ha legalább úgymond közeli, hogy Békés megyei, vagy ebből a régióból származott. Tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve gatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit mást, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel össze tudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idejében ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokkal
1: készülünk. Illetve régebb
2: készülünk.
1: Óta fiataloknak, igen.
2: Régebb óta. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen. Úgymond minden korosztálynak kell egy valamilyen programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra. És most kérdezvén, hogy kérdezted, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar,

0: kik ezek, te jó Isten, és mondta, hogy, mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat, az együttesek, illetve felépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Walmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Maris Peti a kis narancsárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már TV csatornán vezetett műsort, és jutólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot, ez volt az egyik véglet, hogy a Walmart, viszont például 4-5, Covid után 1-2 évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk. Akkor viszont úgy voltunk vele, hogy még kovácsházán nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2022 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élő zenekarral.
1: Az a Reptér az egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
0: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow, fért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat, és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk a csint a szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, tehát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Walmartnak.
2: Start Rádió.

0: Stop. Sport Rádió. Sport Rádió.
1: Művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva? Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már, akár nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de hogy bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális életben, fontos egy ilyen személyes brand építése is, ami úgy gondolom, hogy, tehát, hogy megválogassuk azt, hogy mit rakunk ki például a közösségi oldalainkra, és úgy gondolom, hogy a marketing, a közösségi média, ezen nagyon jó lehetőségeik vannak. Ne is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, ami ugye most betört. Tehát én nagyon sajnálom szegény grafikusokat például, amennyi AI generált plakátot látok manapság.
1: Igen, zárójeles gondolat. Én, mint számítógépes grafikus, én is a 2000-es évek elején tettem le ezt a csodálatos szakmát. Akkor még ez menő szakmának számított, most már semmit nem ér. Igen, én is ugye látom ezeket az AI-os plakátokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
2: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni. Vannak olyan dolgok, tehát hogyha például, amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan írd le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
1: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
2: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
1: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
2: Én úgy gondolom, hogy nálad ezzel nincs baj, Géza.
1: Esküszöm, nem beszéltünk. Mindegy, igen.
2: De ezt tudom nekik javasolni. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, hogy milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, AI zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira a életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képeznünk magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni, tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, legyenek rámenősek. Biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki, tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van, most már 28 gyere, hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek, nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni, és igazából volt már olyan, hogy egy ilyen a jó van, csináljuk történetből lett egy sikertörténet utána.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.
2: Sok zene és még több.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.